wanse kakene kwana hectri obogu boromo DJ Joman yana DJ Jovia uchenna dadimma kedu maka nwa nyoma antililia nike diwe kakene kwonyoma Mac Davis onyoma.